Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent alomja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes égig.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpra emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni?